90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk so

0: felét, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, az édesanyákat ünnepeljük, marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a tiszta kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
4: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő, felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbabát.
3: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedésen nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetett

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Tömegeket mozgatott meg a sportmajális. Ma van anyák napja. Gázvezeték felújítás kezdődik holnaptól az Aszalvölgyi úton. Jönnek híreink. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén is sok érdeklődött vonzott a sportmajális Székesfehérváron. A május 1-i rendezvényen több mint 50 sportegyesület, valamint szervezet mutatkozott be a Bregyók közé regionális atlétikai központ területén, ahol egész nap sportprogramok, bemutatók és családi események várták a látogatókat. Adta hírul a város sportálja. A hagyományos felvonulás után átadták a Székesfehérvár sportjáért díjakat, majd különböző sportágak képviselői tartottak látványos bemutatókat. A résztvevők többek között streetbolt, görhokit és karatét is kipróbálhattak. A rendezvényen fitnessprogramok, beszélgetések és közösségi programok is helyet kaptak, így a gyermekektől az idősebb korosztályig mindenki találhatott számára érdekes elfoglaltságot. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tarthatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Anyák napja van. A ringatás, az érintés az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, mondta a rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg az a gyerekeket. Tehát az éneklő fel nőtt édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő édesanya és a kisbaba között.
1: Májustól ismét ingyenes Nordic Walking foglalkozások várják a székesfehérváriakat. A program a város több pontján összesen 16 helyszínen indul újra, így szinte minden város részben lehetőség nyílik a közös mozgásra. A foglalkozásokat hétköznapokon tartják 15-20 fős csoportokban, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A részvétel minden korosztály számára díjmentes, a szükséges botokat pedig a szervezők biztosítják. A program célja az egészséges életmód támogatása és a rendszeres mozgás népszerűsítése. A Nordic Walking kedvezően hat a szervezet működésére, többek között a szív- és érrendszert is támogatja. Hétfőn kezdődik a gázvezeték felújítás az Aszalvölgyi úton. Burkolatbontással járó munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az Aszalvölgyi út és a Marhacsapás utca környékén. Az érintett szakaszon sávlezárások és sebességkorlátozás nehezíti majd a közlekedést, tájékoztat a város weblapja. Az Aszalvölgyi úton egy sávot lezárnak, a forgalmat a másik oldalra terelik. A Marhacsapás utcában egy sávra szűkül a közlekedés, és a Szent Flórián körül irányába nem lehet majd kihajtani. Félpályás korlátozások várhatók az Agyag, valamint a Kissós utcánál, illetve az Áruház behajtó útjánál is. A beruházás várhatóan augusztus 31-ig tart. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb gázvezetékre cserélik a jelenlegi hálózatot. A földgáz szolgáltatás a munkálatok idején is folyamatos marad. Ismét lesz futókörök napja Székesfehérváron. Az egésznapos közösségi sporteseménynek a Halászligeti futópálya ad otthont május 16-án, ahol reggeltől estig gyűjtetik a kilométereket a résztvevők. A kezdeményezéshez országszerte 25 település csatlakozott. A cél pedig az, hogy minél több ember mozduljon meg, és együtt tegyenek a város sikeréért, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A szervezők minden korosztályt várnak futásra, sétára vagy gyaloglásra. oktatásra. Az iskolák külön versenyben is részt vesznek, a legeredményesebb intézmény pedig sportszer jutalmat kap. Az eseményt több ismert fehérvári személyiség is támogatja. A program egyik védnöke Dolhai Attila színházigazgató, de jelen lesz Horváth Hella is, aki saját történetével szeretné motiválni a résztvevőket. A futónapon egy jótékony ügyet is támogathatunk, ugyanis a rendezvény bevételével a Lélekszigetet a gyermekekért alapítvány munkáját segíthetjük. Májusban garantált árlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tuus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. Az első alkalmat május 5-én tartják, ezt követően május 12-én, 19-én és 26-án is indul tárlatvezetés. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadrukk.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg emberek

0: Vásáron a Sóstón. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május 6-án tartja a Fülemülék éjszakája program sorozat következő túráját, ahol a résztvevők megfigyelhetik a tavaszi madárvilágot, valamint a fülemülék jellegzetes énekét, tájékoztat a FEOL. Az esti séta során bemutató madárgyűrűzésen is részt vehetnek az érdeklődők, miközben az énekes madarak élőhelyével is megismerkedhetnek. Hamarosan elbontják a maroshegyi körforgalomban látható Szent Korona jelképet. Az székesfehérvári Szilvama körforgalomba telepített fűzfaveszőkből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására, ezért a szakemberek nem javasolják az újratelepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Maroshegy egyik ismert szimbóluma legyen és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az FMC. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül majd ősszel. Idén sem lesz ponttilalom a Velencei tónál. A hallgazdálkodási hatóság a Magyar Országos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének kérésére döntött úgy, hogy ebben az évben is engedélyezi a ponthorgászatot a tilalmi időszakban, közölte a FEOL. A tó vízszintje továbbra is alacsony, a szakemberek szerint a csapadékhiány, valamint az erős szél miatt folytatódik az apadás. A halőrök ugyanakkor arról számoltak be, hogy az elmúlt hetekben több horgásznak is sikerült fogást elérnie. A szezonnyitót idén is Agárdon tartják, ahol horgászverseny és halételfőző programok is várják az érdeklődőket. Elkészült az új streetball pálya a velencei Tóbíró strandon, közölte Velenceváros közösségi oldala. Az avatót május 9-én tartják, amelyhez egésznapos sportprogram is kapcsolódik. A rendezvényen streetball bajnokság és dobóverseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként ennyien marad az idő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május egy hosszú hétvégével indult, aminek az utolsó napját töltjük most együtt, a reggel folyamán közösen, méghozzá harmadika van. A legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Sean Paul a Vivi Burning-nel, na meg most jó reggeltet mond Shakira a Lokával.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Sweetbox ébresztett minket, ez volt az Everything's Gonna Be Alright. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Timák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom a mai nap témáit, addig is természetesen bekészítettem a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, Sean Paul-lal robogunk tovább a reggelben, ez a Vivi Burnin, most itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szabadság vándorai, a Hogyan tudnék élni nélküle című film sikere Demjén Ferenc slágereire épül mindez a film, és ezt most Törőcsik Franciska és Ember Márk adta elő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shakirával foglalkozunk, aki rekordokat dönt, és egy sadát stadiont is tervez, úgyhogy jönnek a részletek. Robbie Williams is itt lesz velünk, méghozzá egy nagyon érdekes interjút készítettek vele, és elárulta, hogy rengeteget retteg a színpadon, és az AI-ra is támaszkodik, úgyhogy jönnek erről a részletek majd 8 órakor, és végül 9 óra után pedig a FIFA-val foglalkozunk, úgyhogy a sportrovatban egy kicsi gazdasági érintést teszünk a FIFA-nál, ugyanis brutális fizetés emelés van az elnöknél, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet jön ugyan, de utána majd például folytatom Brandy és Mónika közösével a The Boys Mine itt lesz velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van anyák napja. Fülemülék éjszakája program várja az érdeklődőket Sóston. Hétfőtől lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, mondta a rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel. Mindenek előtt érzelmi lesz az a gyerekekre. Ez az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. Érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba között.
1: Esti természetjáró lesz Fehérváron a Sóstón. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május 6-án tartja a Fülemülék éjszakája program sorozat következő túráját, ahol a résztvevők megfigyelhetik a tavaszi madárvilágot, valamint a fülemülék jellegzetes énekét, tájékoztat a FEOL. Az esti séta során bemutató madárgyűrűzésen is részt vehetnek az érdeklődők, miközben az énekes madarak élőhelyével is megismerkedhetnek. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Éjszakai karbantartási munkák lesznek a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon. Dinny és közelében hétfőn az éjszakai óráktól másnap hajnalig dolgoznak a szakemberek a vasúti pályán, ezért az érintett szakaszokon zajra kell számítani, írja Gárdony város közösségi oldala. A munkagépek az állomásoknál, a nyílt vonali részeken, valamint a vasúti átjáróknál is dolgoznak majd. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején Vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként enyhen marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Red Hot Chili Peppers balladája, és a folytatásban ejtsünk néhány szót a mai nap időjárásáról, és zseniális időben lesz részünk, az esernyőket otthon lehet hagyni, mert bizony-bizony felhők nem zavarják meg a napsütést, csak nagyon-nagyon elszórtan. A csúcshőmérséklet pedig 20 és 25 fok között lesz majd. A legjobb zenék pedig most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, dilemmázunk egyet méghozzá. Brandy és Mónika fog vitatkozni arról, hogy kié is a fiú. Ez lesz a The Boy's Mind most itt a Best-en.
1: Look kind

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig ellátogatunk Spanyolországba, Shakira segítségével, aki azt is bebizonyítja, hogy bizony-bizony 2026-ban is tud meglepetést okozni a rajongói számára, ugyanis rekordokat dönt, és egy saját stadiont is tervez. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, az Oasis csapata a Wonderwall-lal már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődik az érettségi. Tömegeket mozgatott meg idén is a sportmajális. Forgalomkorlátozások és buszterelések jönnek Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadrukk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Idén is sok érdeklődőt vonzott a sportmajális Székesfehérváron. A május 1-i rendezvényen több mint 50 sportegyesület, valamint szervezet mutatkozott be a Bregyók közé regionális atlétikai központ területén, ahol egész nap sportprogramok, bemutatók és családi események várták a látogatókat. Adta hírul a város sportája. A hagyományos felvonulás után átadták a Székesfehérvár sportjáért díjakat, majd különböző sportágak képviselői tartottak látványos bemutatókat. A résztvevők többek között streetbolt, görhokit és karatét is kipróbálhattak. A rendezvényen fitness programok, beszélgetések és közösségi programok is helyet kaptak, így a gyermekektől az idősebb korosztályig mindenki találhatott számára érdekes elfoglaltságot. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron gázvezeték felújítás miatt. A munkálatok többek között az Aszalvölgyi út és a Szent Flórián körút környékét érintik, ahol ideiglenes lezárások, valamint sávszűkítések nehezítik a közlekedést. A felújítás a tömegközlekedést is érinti. Május 5-től a 38-as helyi járatos autóbusz módosított útvonalon közlekedik a Videoton ipari park irányába. Írja a Feol, a kivitelezés várhatóan augusztus végéig tart. A gázszolgáltatás eközben folyamatos marad, az érintett ingatlanok megközelítését pedig biztosítják. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként ennyien marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Shakira 2026-ban is tud meglepetést okozni, méghozzá azzal, hogy rekordokat dönt, és lesz egy saját stadionja. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így május 3-án vasárnap, a hosszú hétvége utolsó napján. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, ebben az órában beköszön majd például az Oasis, na meg a The Wanted, most a Gledyor Kémmel indul.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, elképesztő, amit Shakira idén leművel. Gyakorlatilag hetente írja újra a zeneipar játékszabályait. A legújabb sztori, hogy madridi koncert sorozatára mindössze pár óra alatt több mint 500 000 jegy ment el. A roham akkora volt, hogy azonnal be kellett dobni két új őszi dátumot a naptárba, így összesen 14 gigrandiózus estén fog zúzni a spanyol fővárosban. Ezzel hivatalosan is ez lett a 2026-os legnagyobb európai koncertrezidenciája. De nem aprózzák el egy szimpla bérelt arénával. Kifejezetten erre a célra építenek fel egy idéglenes csúcs technológiás létesítményt, a Shakira stadiont, Madrid déli részén. A helyszín esténként 50 000 embert nyel majd el, 360 fokos rálátással és brutális akusztikával. Ráadásul a buli túlnő a zenén. A koncertek köré egy komplett latin kulturális fesztivált, az Es Latint is felhúzzák, tele képzőművészettel, irodalommal és mozival. A kolumbiai sztár egyébként megállíthatatlan tempót diktál idén. Március 1-én Mexikóváros szívében, a legendás Zocalón 400 000 ember mozgatott meg egy gigantikus ingyenes fellépésen, a most futó világkörüli útja pedig már hivatalosan is minden idők legjövedelmezőbb latin zenei turnéja. Mielőtt pedig ősszel bevenné a spanyol fővárost, május 2-án még lazán fellép a riói Copacabanán is főműsorszámként. Marad-e még olyan rekord a világon, amit nem döntött meg? Erre nem tudom a választ, viszont arra igen, hogy a folytatásban szólnak a legjobb zenék, és hogy mikkel megyünk tovább. Például Adam Skeet lesz a Killerrel, na meg Keane most az Everybody's Changing-el itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék. A Walmart kérte föl a Hooligans-t, hogy dolgozzák át az 1000 éves slágerüket, a Királylányt, és zseniálisan sikerült. Marics Peti és Csipa hangja nagyon illik egymáshoz. Szerintem ezzel ébredhettünk az elmúlt néhány percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 3-a van vasárnap. A névnaposok az Irmák és a Tímeák. A születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Robbie Williams-szel fogunk foglalkozni, aki adott egy elég érdekes interjút, és elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik, valamint retteg a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek erről, és végül 9 óra után a sportrovatban a FIFA gazdasági működéséről lesz szó, méghozzá egy nagyon-nagyon durva szám fog jönni, 1,9 milliárd forint, de hogy ezt egyébként mire költik el a FIFA-ban, az is ki fog derülni, no meg a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 például már itt lesz velem a rövid szünet után, a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nevelőszülők támogatják a családjukból kiemelt gyermekeket. Elbontják a marosegyi körforgalom Szent Korona jelképét. Eboltás lesz a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kala Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és innen kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirdanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Hamarosan elbontják a marosegyi körforgalomban látható Szent Korona jelképet. A székesfehérvári Szilvamag körforgalomba telepített fűzfavesszőkből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására, ezért a szakemberek nem javasolják az újra telepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Marosegy egyik ismert szimbóluma legyen és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az FMC. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül majd ősszel. Májusban több Fejér vármegyei településen is lesz összevezetéses eboltás. A kutyatartókat Balinkán, Bakoncsernyén, Csákberényben, Csókakön, Kincsesbányán, Magyaralmáson, Móron, Nagyvelegen és Söréden is több időpontban várják a veszettség elleni oltások során, írja a Vármegyei Napilap portálja. A helyszíneken kötelező férekhajtást is biztosítanak. A lehetőség május folyamán több napon át zajlik a térség településein. Elkészült az új streetball pálya a velencei Tóbíró strandon, közölte Velence város közösségi oldala. Az avatót május 9-én tartják, amelyhez egésznapos sportprogram is kapcsolódik. A rendezvényen streetball bajnokság és dobóverseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként enyhén marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Texas Freakere, és az ébredés és a napindítást egy zenekarral folytatjuk, méghozzá Brand New Heavies-zel, aki 1997-ben megérkezett ezzel a dallal, és bizony felrobbantotta a világot, ugyanis átment a zenekar egy változáson, Michael Jackson mellől érkező énekesnővel egészült ki a csapat, és egy friss energiát hozott ezzel a közösségbe, és megmutatta, hogy a jazzes kifunamultság és a fülbemászó popdallamvilág hogyan is fér meg egymás mellett. Idézzük fel ezt a pillanatot méghozzá most a Brand New Heavies-zel és a Sometimes-szal itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Robbie Williams-szel foglalkozunk, aki adott egy interjút, amiben elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik a színpadon, valamint retteg attól, hogy fellép. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A csipát a szemünkből például Kenny Dope és a The Bucketheads már biztos, hogy ki fogja dörzsölni a The Bum-mal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
6: Thank you.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van anyák napja. Fülemülék éjszakája program várja az érdeklődőket Sóston. Hétfőtől lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, mondta a rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk. A ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel. Mindenek előtt érzelmi lesz az a gyerekekre. Ez az éneklő fel nőtt édesanya, édesapa, nagyszülő, ha öldeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. Érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő édesanya és a kispapa között.
1: Esti természetjáró lesz Fehérváron a Sóstón. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május 6-án tartja a Fülemülék éjszakája program sorozat következő túráját, ahol a résztvevők megfigyelhetik a tavaszi madárvilágot, valamint a fülemülék jellegzetes énekét, tájékoztat a FEOL. Az esti séta során bemutató madárgyűrűzésen is részt vehetnek az érdeklődők, miközben az énekes madarak élőhelyével is megismerkedhetnek. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Éjszakai karbantartási munkák lesznek a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon. Dinny és közelében hétfőn az éjszakai óráktól másnap hajnalig dolgoznak a szakemberek a vasúti pályán, ezért az érintett szakaszokon zajra kell számítani, írja Gárdony város közösségi oldala. A munkagépek az állomásoknál, a nyílt vonali részeken, valamint a vasúti átjáróknál is dolgoznak majd. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként enyhe marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 3-a van, vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, együtt töltjük a hosszú hétvége utolsó reggelét, hogy a legjobb zenékkel, és ebbe az órába Robbie Williams-el, akivel készült egy interjú, azt is elárulta, hogy bizony-bizony a mai napig lámpalázas. És az ébredést és a napindítást pedig kezdjük a Gorillaz-zel, ez a Feel Good!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszinteségi bombát, és bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza, úgy gyakorlat. A brit poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban már masszívan támaszkodik a mesterséges intelligenciára. Egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szövegeket ő írja, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanra teljesen kiismerte a stílusát. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robi 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette egy dalának a szövegét és a dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyankor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd az impostor szindrómával is. Szerinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi magát úgy, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcain kellene töltenie, mint egy gigantikus arénában énekelni. A tanulság tehát adott, a tökéletesre csiszolt instaposztok és a magabiztosnak tűnő fellépés mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalanságokkal küzdenek, mint mi. Kíváncsi vagyok, hogy Robbie Williams után kiről fog még ez kiderülni. Egy biztos, hogy a legjobb zenéket indítom most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Della Soul, a Ring Ring-el, na meg Eminem, és a The Real Slim Shady most itt a folytatásban a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Halott pénz és az idő, velük ébredhettünk, most egy rövid szünet következik, aztán Whitney Houston csodálatos hangjával folytatom majd, ugyanis a hírek utára már az I'm Your Baby Tonight-ot bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődik az érettségi. Tömegeket mozgatott meg idén is a sportmajális. Forgalomkorlátozások és buszterelések jönnek Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadrukk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abban, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Idén is sok érdeklődőt vonzott a sportmajális Székesfehérváron. A május 1-i rendezvényen több mint 50 sportegyesület, valamint szervezet mutatkozott be a Bregyók közi regionális atlétikai központ területén, ahol egész nap sportprogramok, bemutatók és családi események várták a látogatókat. Adta hírül a város sportája. A hagyományos felvonulás után átadták a Székesfehérvár sportjáért díjakat, majd különböző sportágak képviselői tartottak látványos bemutatókat. A résztvevők többek között streetballt, görhokit és karatét is kipróbálhattak. A rendezvényen fitness programok, beszélgetések és közösségi programok is helyet kaptak, így a gyermekektől az idősebb korosztályig mindenki találhatott számára érdekes elfoglaltságot. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron gázvezeték felújítás miatt. A munkálatok többek között az Aszalvölgyi út és a Szent Flórián körút környékét érintik, ahol ideiglenes lezárások, valamint sávszűkítések nehezítik a közlekedést. A felújítás a tömegközlekedést is érinti. Május 5-től a 38-as helyi járatos autóbusz módosított útvonalon közlekedik a Videoton ipari park irányába. Írja Feol, a kivitelezés várhatóan augusztus végéig tart. A gázszolgáltatás eközben folyamatos marad, az érintett ingatlanok megközelítését pedig biztosítják. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején Vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként ennyi marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Fest FM a legjobb zenék. Ez volt Pitbull és az I Know You Want Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 3-a van vasárnap, a névnaposok a Tímák és az Irmák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és hamarosan lerántjuk majd 9 óra után a sportrovat van a FIFA működéséről a leplet megint, ugyanis most sajtóhírek szerint brutális fizetése van az elnöknek, de hogy mennyi, az majd ki fog derülni, és hogy mivel indokolt az is, és a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra egy nagyon pici, úgyhogy például Denzel biztos, hogy itt lesz a Pump It Up-pal, na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle szól most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportvilágába látogatunk el, és most egy igazán érdekes hír lesz, méghozzá a FIFA házatájékáról jön az elnök füzetése és különleges juttatásai, és az is kiderül, hogy ez mivel indokolt. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Janet Jackson sikere, már biztos, hogy itt lesz velem, az All For You-val érkezik majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal. Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron. További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A 7. Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hémerfond Karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszky Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nevelőszülők támogatják a családjukból kiemelt gyermekeket. Elbontják a marosegyi körforgalom Szent Korona jelképét. Eboltás lesz a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kala Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
3: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek ezzel járni fog, és hinni kell, hogy gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és innen kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitírnak egy boltból, akkor tudj mosolyogva néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Hamarosan elbontják a marosegyi körforgalomban látható Szent Korona jelképet. A székesfehérvári Zilvama körforgalomba telepített fűzfaveszőkből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására, ezért a szakemberek nem javasolják az újratelepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Marosegy egyik ismert szimbóluma legyen és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az FMC. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül majd ősszel. Májusban több Fejér vármegyei településen is lesz összevezetéses eboltás. A kutyatartókat Balinkán, Bakoncsernyén, Csákberényben, Csókakön, Kincsesbányán, Magyaralmáson, Móron, Nagyvelegen és Söréden is több időpontban várják a veszettség elleni oltások során, írja a Vármegyei Napilap portálja. A helyszíneken kötelező férekhajtást is biztosítanak. A lehetőség május folyamán több napon át zajlik a térség településein. Elkészült az új streetball pálya a velencei Tóbíró strandon, közölte Velence város közösségi oldala. Az avatót május 9-én tartják, amelyhez egésznapos sportprogram is kapcsolódik. A rendezvényen streetball bajnokság és dobóverseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az igencsak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként enyhén marad az idő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A mai sportrovadban egy perc erejéig a FIFA-ról lesz szó, ugyanis egy norvég lap megint belekötött egy kicsit a gazdasági működésébe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek. Május 3-a van. Itt lesz ebben az órában például velem Janet Jackson, az All For You-val, na meg a Black Eyed Peas. Indulunk a Don Lyall.
0: Best FM.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. A mai sportrovatban egy igazán érdekes hírt hozok a FIFA elnökéről, méghozzá Gianni Infantinóról, akinek a fizetése bizony-bizony majdnem a négyszeresére emelkedett az elmúlt 10 évben. Ez igazán megdöbbentő. A számok, azok pedig eszméletlenek. Idén bónuszokkal együtt évi akár 1,9 milliárd forintot tehetett zsebre az elnök. Extra juttatások is szerepelnek benne, például az, hogy bizonyos személyes költségeit állják, például a gyermekei Miami magániskolájának tandíját is. Államfői igények is vannak, egy vancouveri kongresszuson a pápát és az amerikai elnököt megillető kiváltságokat követelt magának, például szabad áthatást a piroson, az útelágozásokban. A szervezők ezt elutasították. Az elnöki fizetés rohamos emelkedését papíron a 48 csapatra bővített világbajnokság hatalmas várható bevételei indokolják. A kritikusok szerint azonban akkora luxus fizetés teljesen hihetetlenné teszi a FIFA által hangoztatott szolidaritást és egyenlőségek elveit, hiszen a futball globális működése továbbra is nagymértékben az önkéntesekre, helyi klubokra és az állami beruházásokra támaszkodik. Mi meg a legjobb zenékre, ugyanis ezzel megyünk tovább most. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem Justin Timberlake hamarosan a Senyoritával, de előtte meghallgatjuk a Backstreet Boys-t, méghozzá a Quit Playing Games With My Heart-ot most itt a Best-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az All I Wanna Do és Sheryl Crow. Igazán passzol ez a gyönyörű időjáráshoz, ez a vidám kis dal. Május 3-a vasárnap van, a névnaposok az Irmák és a Tímeák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És hát rohan az idő, hamarosan 10 óra lesz, úgyhogy átlépünk majd a délelőttbe, de ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy még bekészítettem pár sikert a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Például a Simply Red a Starszal érkezik majd, a The Course pedig a folytatásban a The Breathless-szel most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is. Desiree fogja például majd a hangulatot meghozni. A You Gotta Be-vel érkezik majd a Choicy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van anyák napja. Fülemülék éjszakája program várja az érdeklődőket Sóstón. Hétfőtől lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok. Mondta a rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk. Vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel. Mindenek előtt érzelmi lesz az a gyerekekre. Ez az éneklő fel nőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha öldeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. Érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő édesanya és a kisbaba között.
1: Esti természetjáró lesz Fehérváron a Sóstón. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május 6-án tartja a Fülemülék éjszakája program sorozat következő túráját, ahol a résztvevők megfigyelhetik a tavaszi madárvilágot, valamint a fülemülék jellegzetes énekét, tájékoztat a FEOL. Az esti séta során bemutató madárgyűrűzésen is részt vehetnek az érdeklődők, miközben az énekes madarak élőhelyével is megismerkedhetnek. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Éjszakai karbantartási munkák lesznek a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon. Dinny és közelében hétfőn az éjszakai óráktól másnap hajnalig dolgoznak a szakemberek a vasúti pályán, ezért az érintett szakaszokon zajra kell számítani, írja Gárdony város közösségi oldala. A munkagépek az állomásoknál, a nyílt vonali részeken, valamint a vasúti átjáróknál is dolgoznak majd. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején Vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként enyhén marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, kezdjük a Best hétvégét a legjobb zenékkel közösen, hogy a vasárnap délelőtt is jól teljen. Van még egy kicsi hátra a hosszú hétvégéből, használjuk ki, és segítségemre lesznek a legjobb zenék, hogy jól érezzük magunkat közben. Itt lesz például a Spice Girls, na meg George Michael. Vele indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Éjjel ott várok rád Dr. Béreségtől. Szép napot mindenkinek. Május 3-a van vasárnap. A Tímák és az Irmák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy a Best hétvége így vasárnap délelőtt is jól teljen. Kicsit szomorúak vagyunk azért, nem? Mert bizony-bizony vége van a hosszú hétvégének. Már nem sok van belőle hátra, úgyhogy még élvezzük ki, menjünk ki a szabadba, ha már ilyen jó idő van, és természetesen hallgassuk a legjobb zenéket. Például Anastasia itt lesz velem a Pay My Dues-szal, na meg most Dezri slágerét indítom. Ez a You Gotta Be It a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez voltam, igazán a ritmus a mai napunkhoz. Savage Garden és az I Want You. Most viszont egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk a zseniális időutazást a 2000-es és a 90-es évek felejthetetlen slágerei között. Most az előbbivel fogom majd folytatni a rövid szünet után. Nelly Furtado érkezik és a Turn Off The Lights majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlenek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai napunk utolsó óráját kezdjük meg közösen. Délig még én hozom a legjobb zenéket, és a következő órában kikacsintunk egy kicsit a 90-es évek hip-hop világába, méghozzá Montel Jordannek köszönhetően, ugyanis a This Is How We Do It-ot már bekészítettem tőle.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több százezer tajszámot érvényteleníthet az egészségbiztosítási alapkezelő, a mesterséges intelligencia írt színdarabot Franciaországban, kora nyárias időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt, idén pedig már több mint 348 ezer embernek van legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összegeket, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el, eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék egyébként Ausztriából érkezett. Idén is keresik az év kerékpár útját, ehhez pedig tőlünk várják a nevezéseket május 10-éig. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: Mesterséges intelligenciával készült Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A 3 felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy előadást, és hogy tervezzen hozzá díszletet és jelmezeket is. Természetesen rendezők, lektorok és más színházi szakemberek is segítették a munkát, a darabot pedig jövő héten láthatja a közönség. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájára se fogyott el az erőm, ígérem. Hozom a legjobb zenéket továbbra is, méghozzá azért, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz ebben az órában velem, aki még nem volt. Például Dr. Dre a No Diggity-vel érkezik majd, az óra elsője pedig nem másé, mint a Coldplay csapatáé. Az Adventure of Lifetime-mal indulunk, rádiózzunk együtt.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse. Hát ezt a páros nem láttam jönni, de zseniális, hogy ketten összeálltak. Ez volt tőlük a Beléd szerettem, ez van, és ennek a dalnak azóta elkészült a folytatása. Hát az is zseniális. Jól kiegészítik egymást, az biztos. De ha valaki azt mondja, hogy Geszti Péter, akkor nem más jut eszünkbe, mint a Repülők, és a 90-es évek zseniálisan hozták meg egyébként azt, amíg már külföldön nagyon-nagyon ment, a Flip the Scriptnek, vagy a Heavy D and the Boysnak köszönhetően, és nem elfeledkezve arról az úriemberről, aki most hozza el ennek a világnak az egyik legnagyobb sikerét. Montel Jordanről van szó, és ez a This is How We Do It, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a See You Where You Get There. Szép napot mindenkinek, május 3 vasárnap, az Irmák és a Tímeák a névnaposok, a születésnaposok között. Hosszú Katinkát és Hajós Andrist köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és ebből az órából van bizony még hátra, hozom a legjobb zenéket is, természetesen egészen délig. Egy rövid szünet, aztán Sean Paul-lal és a Get Busy-vel megyünk is majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Nox és az Árvadal után elköszönök, ugyanis Bénimet Dia veszi át az irányítást egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig természetesen vasárnap ide vagy oda, hosszú hétvége utolsó napja ide vagy oda, mixben fognak szólni a legjobb zenék, méghozzá a Nightship csapatának köszönhetően vasárnap Whiteboy mellett a felelős Németi, utánuk pedig majd Big Favi Tamás vár mindenkit évfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb jövő hét hétvégén ébredünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Britney és Madonna közösét indítom, ez a Me Against the Music itt a Besten. Visszhal, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar írásbelivel kezdődnek holnap az érettségig. Őrizetbe vettek egy férfit a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Sok napsütés és 25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszaka. Holnap magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szóbelikkel folytatódik a vizsgai időszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek majd. Újabb országos razziára készülnek a rendőrök. Holnaptól a nehéz teherképkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd az utakon a nemzetközi Roadpol akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb két héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadásztak, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták és kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkánymérgel szennyezett HIP bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta pedig Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak, ezért hazánkban is kivonták a termékeket a forgalomból. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont akkor még nem áztatnak minket, ráadásul tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután Belen Bénémet Diával, és remélem, hogy jól telik mindenkinek ez a vasárnap délután, és a Fight for This Love-val indítok azonnal, az egyik legsikeresebb dala az énekesnőnek, Shirley Cole-nak, ami egyébként 2009-ben jött ki, és nagyon nagy siker volt az Egyesült Királyságban.
0: Best

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, hanem

Best FM a legjobb zenék új e-mailes csalásra figyelmeztetnek a szakértők, amelyen magyarországi állampolgárok érzékeny adatait próbálják megszerezni a rossz indulatú felek. A bűnözők olyan e-maileket küldenek ki a Gmail fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első pillantásra hivatalosnak tűnnek, és amelyben azt állítják, hogy a címzetnek hamarosan lejár a tajkártyája. Az üzenetben arra is kitérnek a csalók, hogy emiatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése, valamint az európai egészségbiztosítási kártya igénylése. Azért különösen veszélyes a csalás, mert a Gmail spam szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek között landolnak. Gyanakvásra adhatok ott azonban, hogy a tajkártyának a valóságban nincs lejárati dátuma, valamint hogy a levélben található hivatkozás nem egy .hu-ra, hanem .com-ra végződő oldalra irányít. Annak ellenére, hogy a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domain végződést használják. Az adathalász oldalon a gyanútlan felhasználók összeszemélyes adatát, valamint a tajszámát is elkérik, emellett egy minimális 578 forintos összeg megfizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók hozzáférhetnek az áldozat bankfiókjához is, és hatalmas pénzügyi károkat okozhatnak. Úgyhogy figyeljünk erre oda, és közben is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Manna FM legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán ugyancsak az egyes főúton Ács településen és a térségében csatornáznak, a 94-es és a 95-ös kilométer között útszükület van érvényben, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják. A 2-es főúton pedig Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, nagyon kell figyelni, a 4-es főúton is Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszükület van érvényben. Ami pedig a 10-es főutat illeti, több helyen is útszükületre kell számítani, építési munkák miatt Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához értünk, úgyhogy most meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön hamarosan az Iron Mafia is. A bónuszjáték és a Deja Vu is velünk tart. Folytatjuk hamarosan az I Can't Stop-pal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Letarolta a májusi fagy a gyümölcsösöket, az édesanyákat ünnepeljük ma. Nem változik az időjárás, a száraz napos időben 25 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel és füstöléssel, a termés 100%-át elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, medgyet, körtét, almát és barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár. Az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be a fagykárokat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Ma van anyák napja, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel az édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya még az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A segítségünket kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A fészkelő erdei fülesbagoly állományát szeretnék felmérni, ezért azt kérik, hogy ezentúl mi is figyeljünk az éjszakai hangokra. A beérkező információk alapján ugyanis pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni.
1: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-re készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagytuk az egy órát, és hello mindenkinek, én Béni Mendia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután, és megyünk is tovább a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. Az I Can't Stop már itt is van, a 2000-es években nagyon népszerű volt egy Eurodance dal, amelyet a Deja Vu hozott el most nekünk, ezzel a diszkós slágerrel nosztalgiázunk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM legjobb zenék. Jönnek a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre? Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévők változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálissá válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanoma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek, vagy a családban előfordult már bőrrák. Vigyázzunk magunkra a melegebb napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, a Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. A terelésre sárga villogó fénysor hívja fel a figyelmet. Nagyon óvatosan kell közlekedni az M30-ason és a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon. Felső Zsolza térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Ott a 29-es kilométernél lévő Miskolc kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelőutat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elérkeztünk a 2 órához, ami annyit tesz, hogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hozom majd az Olivers from Earth és Roy közösét. Jön az utolsó dal, és Kelly Rowland is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Aszályhelyzetre készülnek a gazdák. Előbb kezdődik a dinnye szezon, a Bódva völgyében megrendezik a 19. vitézlőt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy 1500 termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át. Az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése elől bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A rendőrség szerint az összehangolt fellépés célja, hogy minél több körözött személy mielőtt kézre kerítsenek. Háromnapos sport és kaland fesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Megyünk tovább a legjobb zenékkel 2 óra után. Járunk egyébként néhány perccel, én Bénémet Dia vagyok, és itt is van a Work Kelly Rowland egyik ismert slágere, ami arról szól, hogy keményen kell dolgozni a sikerért, és nem szabad feladni a céljainkat. Következik tehát Kelly Rowland és a Work.

Ezt FM, a legjobb zenék. A Better Off Alone-nal megyünk tovább a holland Helis DJ egyik legismertebb Eurodance slágerével, ami 1999-ben jelent meg. A dal a 90-es évek végének klub hangzását képviseli, fülbemászó dallamával és könnyen megjegyezhető refrénjével. A Better Off Alone világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legismertebb dance klasszikus. Egy szakítás utáni függetlenségről szól, amikor valaki rájön, hogy egyedül jobban jár. Érdekesség, hogy a dal ikonikus dallamát rengetegszer feldolgozták, és mémekben is gyakran felhasználják. Ez már Helis DJ és a Better Off Alone itt a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M4-esen például Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek, a Budapestre lévezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg csak a Budapestre lévezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, ez okozza a torlódást a Röszke felé vezető oldalon, a le- és felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópont környezetét átépítik, ezért az M0-as felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, a Pécs felé vezető oldalon a 18-as és a 22-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon a 22-es és a 20-as kilométer között mind a két oldalon a belső sávot zárták le. A forgalmat a külső sávra terelik. Óvatosan, arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érdemes maradni, hiszen a következő órát Gwen Stefani és Eve közösen indítja, ez lesz a Rich Girl, most pedig Geszti Péter és Wolf Kati duettje szól a legjobb zenék között. Így is jó vagy a Best FM-en.

0: Make-upot az arcodon rász csak sors minta. Így szeretem a vonalaidat, hogy nem a hollywoodi vudu rajzolta. Brad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal. Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100 000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron. További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Hétfőn kezdődik az érettségi. Tömegeket mozgatott meg idén is a sportmajális. Forgalomkorlátozások és buszterelések jönnek Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadruk.
4: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
3: Idén is sok érdeklődőt vonzott a sportmajális Székesfehérváron. A május 1-i rendezvényen több mint 50 sportegyesület, valamint szervezet mutatkozott be a Bregyók közé regionális atlétikai központ területén, ahol egész nap sportprogramok, bemutatók és családi események várták a látogatókat. Adta hírul a város sportája. A hagyományos felvonulás után átadták a Székesfehérvár sportjáért díjakat, majd különböző sportágak képviselői tartottak látványos bemutatókat. A résztvevők többek között streetballt, görhokit és karatét is kipróbálhattak. A rendezvényen fitness programok, beszélgetések és közösségi programok is helyet kaptak, így a gyermekektől az idősebb korosztályig mindenki találhatott számára érdekes elfoglaltságot. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron gázvezeték felújítás miatt. A munkálatok többek között az Aszalvölgyi út és a Szent Flórián körút környékét érintik, ahol ideiglenes lezárások, valamint sávszűkítések nehezítik a közlekedést. A felújítás a tömegközlekedést is érinti. Május 5-től a 38-as helyi járatos autóbusz módosított útvonalon közlekedik a Videoton ipari park irányába, írja a FEOL. A kivitelezés várhatóan augusztus végéig tart. A gázszolgáltatás eközben folyamatos marad, az érintett ingatlanok megközelítését pedig biztosítják. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként enyhén marad az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nagyon vidám, kellemes vasárnap délutánt kívánok Önnek, így május 3-án, amikor is Tímea, Irma és Jakab nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is kezdünk a Rich Girl-lel.
5: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Május 3-a van, vasárnap, május első vasárnapja, ráadásul ami ugye anyák napja, az egyik legkedvencebb napom. Remélem, hogy az egész napját az anyukájával tudja tölteni, meg a nagymamákkal, dédmamákkal, keresztanyuval, és meg tudják ünnepelni ezt a gyönyörű napot. De, hogyha már egy picit gondolkodik a jövő heti terveken, a jövő heti programokon, teendőkön, akkor azért hoztam néhány infót, hogy például a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai merre várják a véradókat. Ugye az állandó véradói helyszínen, a területi vérellátóban, a Seregélyesi út 3-as szám alatt minden hétköznap reggel 8-tól várják az önkénteseket, de emellett külső helyszíneken is megtalálhatóak. Így például kedden Nagyvenyimán a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár épületében 14 órától 17 óráig, aztán szerdán Székesfehérváron a Jancsár közben, csütörtökön pedig a Kulcsi Faluház épületében adhatunk vért. Ezt pedig azt teheti meg, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Ne felejts el, hogy lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen kell a víradáshoz. Na meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben elmegy az a körülbelül egy órányi idő, ameddig egy ilyen víradói alkalomtal.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Bály Alex és a Slep Emlékszem című dala szólt az elmúlt percekben. És hát jó lenne, hogyha holnap reggel is emlékezne arra az infóra, amit most hoztam önnek, mert különben bosszúságot okozhat magának. Ugyanis holnap gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek az Aszalvölgyi úton. A kivitelezés ideje alatt az Aszalvölgyi út Szent Flórián körút és a bevásárlóközpont behajtó útja közötti szakaszán, valamint a Marhacsapás utca Szent Flórián körút és Agyag utca közötti részén ideiglenes forgalom és sebességkorlátozásra kell számítani. Lesz időnk megszokni egyébként ezt, hiszen a beruházás várhatóan augusztus 31-én zárul majd le, ezután lesznek ismét teljes szélességében használhatóak az érintett útszakaszok. Az Aszalvölgyi úton egy forgalmi sávot lezárnak, és a másik sávra terelik át a forgalmat. A Marhacsapás utcában pedig a közlekedés egy sávra szűkül majd, így a Szent Flórián körút irányában nem lesz lehetséges a kihajtás, ezt érdemes lesz azért megjegyezni. Az autósokat és a gyalogosokat arra kéri a szolgáltató, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és nagyon körültekintően vegyék figyelembe az aktuális jelzéseket. Erre kell tehát számítani holnaptól. Na de hogy most vasárnap délután mi újság van a térség útjain, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi fennakadást tapasztal. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Május 3-a van, ami azt jelenti, hogy kettőt pislogunk, és már is itt lesz június 20-a, a Tűzzel-Vassal Fesztivál időpontja. A Rácz utcában 22. alkalommal rendezik meg most már ezt a fesztivált, aminek óriási hagyománya van. Itt találkoznak az ország késesei és kovácsai egy őrületes vásári forgatag keretében, így a skanzen eredeti állapotában megőrzött házai között elevenítik fel az ősi magyar mesterségek hagyományait. Lesznek előadások, bemutatók, amelyek a népi kézművességhez és a hagyományokhoz kapcsolódnak. A program látogatása idén is ingyenes, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek időszakában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen éra bestjeit hozzuk önnek, 024-ben megállás nélkül, és nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Méreg, Diaz és Menta előadásában.
2: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál. Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál.
1: Az órát pedig Maura Picatto slágerével kezdjük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Nevelőszülők támogatják a családjukból kiemelt gyermekeket. Elbontják a marosegyi körforgalom Szent Korona jelképét. Eboltás lesz a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kala Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
4: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek ezzel járni fog, és hinni kell, hogy gondozatlan vagy felhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és innen kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
3: Hamarosan elbontják a marosegyi körforgalomban látható Szent Korona jelképet. A székesfehérvári Szilvama körforgalomba telepített fűzfaveszőkből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására, ezért a szakemberek nem javasolják az újratelepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Marosegy egyik ismert szimbóluma legyen és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az FMC. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül majd ősszel. Májusban több Fejér vármegyei településen is lesz összevezetéses eboltás. A kutyatartókat Balinkán, Bakoncsernyén, Csákberényben, Csókakön, Kincsesbányán, Magyaralmáson, Móron, Nagyvelegen és Söréden is több időpontban várják a veszettség elleni oltások során, írja a Vármegyei Napilap portálja. A helyszíneken kötelező félrehajtást is biztosítanak. A lehetőség május folyamán több napon át zajlik a térség településein. Elkészült az új streetball pálya a velencei Tóbíró strandon, közölte Velence város közösségi oldala. Az avatót május 9-én tartják, amelyhez egésznapos sportprogram is kapcsolódik. A rendezvényen streetball bajnokság és dobóverseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején Vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként ennyien marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így van, már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en a vasárnapi Best délutánban, amely 60 percet fel is teletömtünk a 90-es 2000-es évek bestjeivel. Így pörög majd Christina Aguilera-tól a Dory, és itt lesz majd a Honeybee-től is a Védtelen. Az órát pedig, ahogy ígértem, Maura Picatto slágerével kezdjük. Ez a Commodore.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Rácz Gergőtől szólt a valami az elmúlt percekben. Holnap délután pedig nem is akármi várja az érdeklődőket Székesfehérváron, hanem egy festménykiállítás. A Vörösmarty Mihály könyvtár olvasó termében Szalontai Endre alkotásaiból nyílik tárlat 17 órakor. A kaposvári születésű festőművész autodidakta módon tanult meg festeni, és leginkább a természetet és a tájat szereti megörökíteni. Húzom az ecsetet, nyomában megjelenik a kép. Ez a címe annak a tárlatnak, ami az ő munkásságát mutatja be. Az eseményen közreműködnek a Hermanos növendékek, ők varázsolják még ünnepibbé a hangulatot. De ne felejts el azt sem, hogy holnaptól felújítás miatt zárva tart a Vörösmarty Mihály könyvtár Bartók Béla téri épülete. Nyilány záró csere lesz ugyanis, emiatt pedig a központi könyvtár feladatait az Óskola utcai épület és a tagkönyvtárak veszik át, amiről részleteket a közösségi oldalukon is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek lejátszásában nincs szünet, megállás nélkül 0-24-ben pörgetjük önnek ezeket.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben már nem kell sokat várni, és kinyitja kapuit a Fischer Emil Múzeum Velencén. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola által megmentett Meszlény kastély ugyanis 6 nap múlva már múzeumként nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt, ebben pedig a Pálinkás Béla és a Gödöllői Művésztelep egykori alkotóinak művei kaptak most helyet, illetve az ezekkel díszített porcelánokból álló kerámia művészeti gyűjtemény. A múzeumban kastély és családtörténeti szoba is található, valamint 2 időszaki kiállítóterem is látogatható lesz. Ezekben a porcelán és kerámia művészet, valamint alkalmanként az üvegművészet remekeit mutatják be. Elsőként az idén 200 éves Herendi porcelán manufaktúra műalkotásait is olvasható a múzeum közösségi oldalán, úgyhogy sok szeretettel várják majd az érdeklődőket. Mi pedig itt a Besten a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit mutatjuk be önnek. 0-24-ben megállás nélkül az év minden egyes napján nem kell rá egy percet sem várnia. Ezek közül pedig már is pörög a Honey Bee slágere. Jön a Védtelen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A leg

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben nagyon jó kis elfoglaltságot találtak maguknak az óvisok, hiszen 25 éves lett a 7 pettyes óvoda, ez alkalomból pedig fát ültettek az intézmény dolgozói a gyermekekkel közösen. Ez pedig a jövőt, az összetartozást és a gondoskodást jelképezi. A faültetés során a csemeték saját kezükkel helyezték a földbe a kis fácskát, és megfogadták, hogy bizony ezt pontosan ápolják a jövőben. A kis növény velük növekszik majd, nem csak örömet okozva a gyerekeknek, de élőhelyet biztosítva a madaraknak és a rovaroknak is. Ezzel pedig megtanulhatják, hogy milyen jó a gondoskodás, és milyen jók ezek a kerti műveletek. Egyébként nem csak a 7 pettyes óvi nurkói tanulhatják meg ezt, hanem azok az óvisok is, akik jelentkeztek az idei mesés kiskertek felhívásra. Ezt most már 7. alkalommal hirdették meg Székesfehérváron, amelynek keretében a Zicsi Ligetben hamarosan virágokból és növényekből megalkotott mesevilágok jelennek meg. Ez egy verseny, amire már 20 székesfehérvári óvoda jelentkezett, és körülbelül 300 gyermek vesz majd részt a munkában. Május közepén alkotják meg ezeket a kiskerteket a gyerekek, és a kiállítás egészen május végéig lesz látható. Életünk legjobb zenéinek zenei tárlata viszont 0-24-ben hallgatható, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, hiszen megállás nélkül pörgetjük önnek ezeket a hét minden egyes napján.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét meg kell állnunk egy incifincit, de csak pár percre hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az El kell, hogy engedj. Órát pedig az Outkast slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ma van anyák napja. Fülemülék éjszakája program várja az érdeklődőket Sóston. Hétfőtől lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintkető ölbeli játékok. Mondta a rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk. Vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel. Mindenek előtt érzelmi lesz az a gyerekekre. Ez az éneklő fel nőtt édesanya, édesapa, nagyszülő, ha öldeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. Érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbaba között.
2: Esti természetjáró lesz Fehérváron a Sóstón. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május 6-án tartja a Fülemülék éjszakája program sorozat következő túráját, ahol a résztvevők megfigyelhetik a tavaszi madárvilágot, valamint a fülemülék jellegzetes énekét, tájékoztat a FEOL. Az esti séta során bemutató madárgyűrűzésen is részt vehetnek az érdeklődők, miközben az énekes madarak élőhelyével is megismerkedhetnek. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Éjszakai karbantartási munkák lesznek a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon. Dinny és közelében hétfőn az éjszakai óráktól másnap hajnalig dolgoznak a szakemberek a vasúti pályán, ezért az érintett szakaszokon zajra kell számítani, írja Gárdony város közösségi oldala. A munkagépek az állomásoknál, a nyílt vonali részeken, valamint a vasúti átjáróknál is dolgoznak majd. Vasárnap továbbra is napos, száraz időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő tűnhet fel. Délutára 22 fok köré melegszik a levegő. A jövő hét elején vármegyénkben még kellemes, tavaszias idő ígérkezik. Szerdától azonban egyre gyakrabban növekedhet meg a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, leginkább csütörtökön és pénteken. Reggelente frissebb, délutánonként ennyien marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az óraesti hírek után folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en. Még 60 percet tölthetünk el együtt így édes kettesben, aztán 18 órától érkezik majd DJ Biki, és indul vele a Best FM Night Shift. Na de addig is itt lesz velünk a New Level Empire és a felhők alatt, az órát pedig, ahogy ígértem, az Outkast kezdi már is. Jön a helyjel.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt ennek,

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látszagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Amely térségben holnaptól igencsak oda kell figyelni a közlekedésre, mert több területen, több városrészen, több vármegyei részen számítanunk kell forgalmi rendváltozásokra. Az egyikről ugye beszéltünk már itt a mai Best délutánban, ez az Aszalvölgyi úti forgalmi rendváltozás, itt burkolatbontással járó gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek holnaptól. Az Aszalvölgyi út Szent Flórián körút és a bevásárlóközpont behajtó út közötti szakaszán, illetve a Marhacsapás utca Szent Flórián körút és Agyag utca közötti részén lesz ideiglenes forgalom és sebességkorlátozás. Emellett pedig lezárják az M7-esen a Székesfehérvár kelet Agát csomópont felhajtó ágát május 4-től 17-ig, majd ezt követően a lehajtóágnál is lezárás lesz május 18-a és 29-e között. De aztán lehet ám ezt még fokozni is, hiszen a velencei pihenőhelynél is ideiglenes lezárásra kell készülni. A jobboldali pihenőnél Budapest felé május 9-én 14 órától, másnap délután 17 óráig, a baloldalinál pedig 9-én este 8-tól 10-én reggel 7-ig, illetve majd május 16-án és 17-én is. Itt pedig a kerékpáros híd régi hídelem bontási munkálatai kezdődnek meg. Úgyhogy vezessen óvatosan és körültekintően, hiszen tudja, mindenkit hazavárnak, hogyha pedig van útinfója a térség útjairól, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben az elmúlt időszakban azért sokat sportolhattunk a szabadban, sétálhattunk, futhattunk, különböző versenyeken, különféle rendezvényeken. De aki nem szeret futni, sokkal inkább szeret sétálni, ő is örülhet, hiszen holnaptól már 16 városi helyszínről indulva lehet csatlakozni az ingyenes Nordic Walking foglalkozásokhoz. Bővült ugyanis a helyszínek listája, így most már tényleg nem lehet kifogásunk arra, hogy miért nem mozgunk egy kicsit, hiszen lehetőségek széles tárháza vár minket. Például a Tóvárosi Általános Iskola főbejáratánál itt hétfőtől várják a mozogni vágyókat, csak úgy, mint Öreghegyen a Túrózsáki úti kispályás focipályától, aztán keddenként a Köfémen, a Tolnai utcában, az I és utcai park sétányain lehet sétálni. Szerdánként pedig a Deák, az István Király Általános Iskola, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Kisfaludi Közösségi Ház főbejáratánál várják a mozogni vágyókat. Csütörtökönként a Rácbányában, az Alsóvárosi Réten, a Zicsi-ligetben, a Sóstói Tanösvényen, a Szénatéri suli előtt, illetve a Halesz-ligetben a kondigépektől indul majd a túra, péntekenként pedig a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Ház udvarán várják azokat, akik szeretnének Nordic Walkingozni. Emellett pedig továbbra is várja a székesfehérvári futók köre a Honvéd Szondi György esető megsport szakosztályának támogatásával a mozogni vágyókat május 5-től. Itt pedig szakemberektől tanulhatunk meg szabályosan és jól futni, keddenként 17 és 19 óra között a Haleszban, csütörtökönként pedig a palotavárosi tavaknál. Na de bármit is mozogjon, én azt javaslom, hogy vigye magával a Best FM-et is, életünk legjobb zenéit, mert ezekkel sokkal könnyedebben át tudunk lendülni a holdpontokon, és ki tudunk lépni a komfortzónánkból. Például Dallos Bogis lágerével, én már is a keresem a helyem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Britney slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a vasárnap esti Night Shift. Na de addig is itt marad velünk Curtis és Charlie, a Maradunk végig című dallal, ezzel pedig én el is köszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfőibe délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nő a vámháborús feszültség. Az édesanyákat ünnepeljük ma, száraz, derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Anyák napja van ma, országszerte virágokkal, ajándékokkal és közös pillanatokkal köszöntik fel a családok, az anyukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben vannak a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halál. Áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-os extra vámot vett neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos plusz terheket, ha termelésük egy részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a cross-battle első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 11. helyén zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítményt nyújtva. Gelle Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás javítása kerül fókuszba. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az elmúlt napok, hetek időjárása annyira hektikus volt, hogy én nem is mertem bízni abban, hogy ilyen hamar rá tudunk csúszni arra az állapotra, amiben a legjobban szeretjük hallgatni a vasárnap esti Chill Lounge és Deep House 120 percet, a kertbelő csörgős, koktélszürcsölős, naplementét nézegetős. 6-tól 7-ig én a White Boy, 7-től DJ Németi a lemezjátszók mögött, én túl a Night.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. All these things that we took for granted.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

Thank you.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A nyár az úgyis a szabadtéri bulik időszaka, és tudom, hogy most még csak május van, de az idő az abszolút nyári. Úgyhogy próbáljátok meg a következő 60 percet, és ennek megfelelően valahol egy koktéllal a kézben eltölteni. Vagy egy szórakozó helyen, egy bárban, vagy otthon a kertben, ez most lényegtelen. Ami fontos, hogy senki sehova, mert még egy órán keresztül chill, lounge és deep house itt a Besten. A Night Shift második órájában is csak már vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Pár perc, és innen folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az országgyűlés alakuló ülésén iktatják be az új kormányfőt. Európában épül a világ leghosszabb alagútja. Bajnokokat avattak a tornászoknál. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg a kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond beszédet, majd 4 órától a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Kovács Zsófia aranyéremmel tért vissza a hazai elitbe. A háromszoros Európa-bajnok felemás korláton megnyerte a szerenkénti országos bajnokságot a fővárosban. A dunaújvárosi tornász szerint lelkileg sokat jelent számára a siker, de hangsúlyozta, a nemzetközi mezőny előtt még komoly munka vár rá. A nőknél Mayer Gréta volt a hétvége másik nagy nyertese, ugrásban és gerendán is bajnok lett. A férfiaknál Mészáros Krisztófer korláton és nyújtón sem talált legyőzőre. A klasszis tornász úgy értékelt, 10 gyakorlatból 9-et hibátlanul teljesített. Csak helyenként élénkül meg a szél, száraz, túlnyomóan derült időre készülhetünk. A részleteket azonnal mondom. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nyilván mindig adás után jut eszembe aztán 1000 kérdés, és akkor mindig föl kell írnom, hogy majd el ne felejtsem tőled megkérdezni, hogy most nem fogom majd elfelejteni megkérdezni. De persze azért a zenéjé lesz a főszerep a következő 60 percben is. Tehát túl beszélni nem fogjuk ezt az órát. De Challenge és Deep House még egy órán keresztül, hiszen továbbra is vasárnap van, úgyhogy továbbra is DJ Németi az, aki elfoglalja a lemezjátszókat és a keverőt. Jó, hogy
3: sziasztok!
0: A legjobb

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát és nem tudom, hogy könnyek nélkül tudsz-e már beszélni az Egoistról? Vagy
2: de most már tudom.
1: Most már tudsz, jó van akkor. Na, az jutott eszembe, hogy most már hetek óta, hogy itt mindig mondod, hogy akkor ide szerveztek bulit, oda szedtek, kvázi így mentek körbe. Igen. Majd, hogy nem kétszer úgy kis túlzása, kétszer ugyanazon a helyen nem zenéltek, de nyilván de.
2: Igen.
1: És most tudom, hogy ez most egy elsőre egy ilyen nagyon általános hülye kérdésnek hangzik. Melyik volt a melósabb? Amikor volt az Egoist fixen, de tudtad, hogy ott mi van, azt ott meg kellett tölteni hétről hétre, és a többi, vagy ezzel van a több macera szervezésügyileg engedélyekkel.
2: Szerintem mind a kettőnek megvan a maga nehézsége. Ugye, amikor van egy fix klubor, ott ugye azzal kellett ugye folyamatosan foglalkozni, és a munka volt vele, hogy telerakni programok, ne legyen unalmas, ne unják meg. Ugye ebben felgyorsult világban mindig újat mutatni.
1: De igen.
2: Egyre nehezebb volt. És szerintem ez is az egyik oka, hogy ugye a kluboknak úgy kezd vége lenni, és persze azért vannak még, hál' Istennek, de ugye nagyon sok klub bezárt az elmúlt 1-2-3 évben. És ugye jött ez az új trend, hogy ilyen különböző érdekes, exkluzív helyszíneken, éttermek, szállodák, különleges természeti helyszíneken rendezvények. És ez úgy érdekesebb mindenki számára, hogy én ezt tapasztalom, hogy mi mindig próbáltunk azért értéket közvetíteni, trendeket közvetíteni, egy kicsit előre mutatni, és ugye azért is mentünk mindig tanulmányútra, ugye tudod, beszélgettük itt korábbi adásokban Ibizára is, és hál' Istennek úgy most megint mindig van egy kis káosz, mindig van egy kis összekavarodás, és most van megint mibe úgy kapaszkodni, van mire alapozni, van mit csinálni, mert úgy ezek a trendek úgy nyilván segítenek, persze. És ezek közel állnak hozzánk, akikkel csináljuk, úgyhogy örömmel csináljuk. Tudod, az a régi meló, az már kicsit befásult, mindig ugyanaz a helyszín, ott már alapból az emberi természet olyan, hogy úgy megszokod, eltesz vele, és akkor nehéz mindig megugrani a szinteket.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ez a változatoságra szükség volt, ezt most tudjátok ezzel hozni, hogy új így helyszínek, van, esetleg, hogy délelőtt, délután, kora reggel kezdettek, picit variáltok vele.
2: Igen, tehát vannak olyan felnőtt rendezvények, tehát inkább felnőttebb közönség, idősebb, hát most ki milyen idős, vagy mennyire gondolja magát, de vannak olyan rendezvények is, ahol ugye esti rendezvény, de nem az éjszakában induló, hanem inkább kezdődik este, és akkor mit tudom, 2-kor vége, és akkor még időben mindenki haza tud menni, emberi időben lefeküdni, és akkor másnak még tud bármit csinálni.
1: Amire hogy halkan megjegyzem, hogy angol száz országokban ez már évtizedek óta itt.
2: Igen, ezt kitalálták, és jó működik náluk. Hál' Istennek ide is úgy kicsit behullámzott, begyűrözött. Úgyhogy szerintem ez a kettőség, de ez érdekesebb, ez ilyen nagyobb benne a kihívás.
3: Zsizsgés. Nagyon nagy zsizsgés benne.
1: Jó, igen. Na mi viszont hát nem fogunk változtatni, csak szólok, jó? Tehát Csillárzs és Deep House ugyanígy minden vasárnap 6-tól 8-ig, 7-től pedig DJ Németivel a lemezjátszók mögött itt a Best-en.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Múlt héten beszéltünk, ugye, a még nem elmondható külföldi sztár fellépőről, akit terveztek. Mondjuk egy Purple Disco Machine, arra rá se kérdeztek? Vagy
2: pont ahogy most így ugye itt járunk ennél a zenénél, pont eszembe jutott, hogy akár lehet ő is az egyik viszonylag.
1: Kértetek tőlem be egyébként ajánlatot?
2: De most, ahogy mondod, ahogy végzünk, be is kérem. Csak úgy kíváncsiság véget. Nagyon szívesen. Kapsz egy backstage ügyet. Mit szólsz?
1: Hát, ez a minimum. Ez a minimum, és van rengeteg lemez, amit szeretnék vele aláíratni. Egyébként ugye mondtad, hogy a Covid után ugye ott hirtelen, hogy megint meg lehetett indulni a lemezdalosoknak, hogy kilőttek a felléti díjak.
2: Nagyon.
1: Ez most egy picit konszolidálódott, vagy most is az van, hogy mint a, tehát a piac diktált, tehát akire kifizetik azt az összeget, akkor...
2: Sőt, ahogy tudod, ahogy egyre erősödik az imidzsik, egyre népszerűbbek lesznek, még azok is emelkedtek. Hát nyilván, ahogy a piac diktálja.
1: Persze. Igen, csak hogy igen, mondtad, hogy ott valami olyan extrém, és már, hogy is mondjam, csak irreálisan nagy árugrás volt hirtelen, persze, még a nem állistásoknál is, hogy...
2: Persze.
1: Hogy ez tartatatlan volt.
2: Picit az megfigyelhető volt egyébként a hazai piacon is, tehát a hazai fellépők is ugye mindenki emelt, mert aztán ugye ott volt egy nagy kettőség, hogy meg egy nagy ellentmondás, ugye emelt mindenki, de utána bejött az a nagy infláció, és akkor ugye nem volt annyira pénz ezeket a nagy fellépőket kifizetni. Akkor ugye jöttek ezek a városi rendezvények, falunapok, amik ugye ott nem piaci alapon működnek, igen. Ugye még jobban sófolták fölfelé az árakat, úgyhogy hát érdekes, kívásokkal teli szakma miénk.
1: Egyszer már csak beáll minden egy egészséges közép arányba vagy közép.

0: megszakítás nélkül.
1: A tényleg most, tehát itt már hosszú hétvégének a végéhez értünk. Megnyomtátok ezt a hétvégét? Volt péntek szombaton?
2: Igen, hát ugye most már a jó idő itt van, teraszok, szabadtéri rendezvények, ez már így.
1: Jó van, hát ez remélhetőleg marad is velünk a jövő hétre is.
2: Meg a jó idő is.
1: Meg remélhetőleg DJ Németi jön vissza majd a jövő héten is, maradod már nem kell. De ennyi volt mára, de köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő vasárnap.
2: Köszönjük. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon hamarabb kezdődik a dinnye szezon. Jön a vitézlő, szabadidő sportdömping a Bódva völgyben. Száraz idő lesz a folytatásban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békés vármegye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át, az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A fészkelő erdei Fülesbagoly állományának felméréséhez kéri alap segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húgó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Háromnapos sport- és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki élvezte a háromnapos hétvégét, remélem mindenki kipihente magát, és remélem felkészültünk a hétfőre. Ehhez én pedig hozom a legjobb zenéket, most például Jennifer Lopez kezd, ez a Get Right.
3: Ez a Night Shift, a

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a Sucker DJ a Dimples D-től. Egy különleges dal, amit a játékos hangulat és a fülbemászó minta jellemez, amely a Sugar Hill Gang klasszikusából merít. A szám egyszerre hozza a korai hip-hop lazaságát és a dance floor energiáját. Könnyed és szórakoztató, ami miatt ez a dal még máig felcsendül bulikban. Úgyhogy egyértelmű, hogy itt nálunk a Best FM-en is. Turn up the-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagyon kemény dal jön. Pontosabban azért, mert hogy nagyon kemény a mondani valója. Maga az énekes James Morrison mondta azt a dalról, hogy egy olyan kapcsolatról szól, ahol az énekes nem tudja, szereti a másikat, de hálás azért, amit tőle kap. Még a hideg is kirázott, az egyszer biztos. Na mindegy, jön most a You Give Me Something.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy hatalmas nemzetközi siker. Vezette a slágerlistákat Németországban, Ausztriában, emellett bekerült a legjobb öt közé Franciaországban, Olaszországban és Svájcban is. Bár a szöveg nagy része angolul van, de a dal azért tartalmaz egy francia nyelvű verszakot is. Ez a French Affair, és jön tőlük a My Heart Goes Boom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy igazi felpörgető dal, így kevéssel 9 óra előtt, és a címe, hát sajnos nem vasárnap, hanem szombat este, ez a Wakefield és a Saturday Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tűzoltókat ünnepeljük holnap, kezdődnek az érettségi vizsgák, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak. Ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás.
1: Újabb kivégzés Iránban. A hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok. A Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felkészült már a hétfőre. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Érkezik most egy igazi, ikonikus csapat, ami nem más, mint a Simply Red, tőlük pedig a Sunrise.
3: Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés darról lehet azt elmondani, hogy kiadták egyszer az egész világnak, na meg utána csak Amerikának, mert hogy Amerikában mindenki azt gondolja, hogy az egész világ Amerika, ezért nagyjából kicsit változtatni kellett rajta. Például más szöveggel és címmel adták ki, mert ott a Whenever You're Near Me című sláger volt ez, amit mi itt Magyarországon meg Európában Ace of Base és a Life is a Flower-ként ismerünk, úgyhogy én már indítom is, mert hát minek húzzuk az időt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, míg az eredeti Genesis dal egy sötét politikai szatíra volt, addig az Alcazar változata egy szintiszta, energikus korai 2000-es évekbeli diszkó himnusz lett. Nagy valószínűséggel ezért szeretik jobban a feldolgozást, mint az eredetit. Ja, hogy miről van szó? Hát a This is the World We Live in című slágerről, ami most persze az Alcazar előadásában is.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most egy nagyon mély, egy nagyon komoly dal érkezik, ami az önelfogadásról szól, arról, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor ne húzzuk be a hasunkat, ne szívjuk be a levegőt, és a többi, és a többi, és a többi, ne akarjunk persze változtatni az arcunkon, és még sorolhatnám. Tehát arról, hogy mi úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk, mert attól szép az ember, hogyha van rajta valami különleges, valami eredeti, nem pedig az, hogyha ilyen egyenarcokat gyártatunk magunknak. Ez Christina Aguilera és a Beautiful, higgyük már el végre, hogy úgy vagyunk jók, úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk. És pont.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami tökéletes példája annak, hogyan találkozik az underground elektronika a mainstream poppal. Nincs mit tenni, anno ez úgy 99 környékén kicsit felforgatta a zenei világot, annyira új volt, annyira ismeretlen volt, hogy egyszerűen imádták az emberek. Molokó érkezik, és a Sing It Back!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már most asszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztés és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
1: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békés vármegye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy 1500 termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 2 óra mögöttünk, 2 óra előttünk, telepakolva a jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egyetlen egy dolog biztos, unatkozni nem fogunk. Úgyhogy már indítom is a sort, jön a The Rasmus, ez az In The Shadows.
3: Ez a Night Shift, a

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok a Biki, és hát most jön az a rész, amikor segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Vágjunk is bele, holnap május 4-én Mónika és Flórián névnapja van, viszont a kibővített naptárak szerint fel lehet még köszönteni az Amáliákat, az Antóniákat, a Bulcsúkat, a Florinákat, a Flórisokat, a Flórákat, a Lászlókat és a biztonság kedvéért a Szilvánuszokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, miután persze megittad a kávédat, hogy ragad meg a telefonod, és írd nekik egy köszöntő üzenetet, vagy éppen hívd fel őket. Ennyi. Most pedig küldjük nekik ezt a dalt, ami nem más, mint Robbie Williams és a She's the One. I was

Best FM, a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön most az a hölgyemény, akit beválasztottak minden idők legbefolyásosabb énekesnői közé, aminek ő nagyon is örül, viszont ennek ellenére megmondta, hogy egy jó ideig nem akar zenével foglalkozni, mert nagyon jól el van a divat cégével. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, viszont hogyha nem, akkor segítek, ő Rihanna, tőle pedig érkezik a Panda Replay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a Westlife és az Uptown Girl, az egyik legsikeresebb felvétele a csapatnak, amely eredetileg Billy Joel 83-as slágerének a feldolgozása. Azt még azonban nagyon érdekes tudni róluk, hogy a dal azonnal a brit és az ír slágerlisták élére került, és ez volt az együttes 8., még egyszer mondom, 8. number one slágere az Egyesült Királyságban, és ez a Westlife mindenkori legsikeresebb kislemeze a hivatalos brit listák adatai alapján. Ez még egy nyelvtörőnek is jó volt. Na kérem szépen, jön az Uptown Girl!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal jön most így kevéssel 11 óra előtt, és ezzel nagyon, de nagyon magasra tesszük a mércét, hiszen jön a Cardigans és Tom Jones, tőlük pedig a Burning Down the House. Ez egy olyan dal, amit egyszerűen nem kell magyarázni, el kell indítani, és nagyon durva hangerőn hallgatni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is jelentem, hogy elindul a hosszú hétvége utolsó órája, pont és ennyi. A kezdődalunk pedig nem más, mint Angliából a Sugababes, ez az Overload.
1: Ez a Night Shift, a

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor lássuk, hogy mit tartogat számunkra a hétfő, na meg úgy az egész hét időjárása. Reggel 10 fokra ébredünk, napközben 26 lesz, a szél úgy néz ki, hogy elcsitul, viszont a biztonság kedvéért gyengén felhős lesz az égbolt. Úgy néz ki, hogy ez így váltakozik, amikor van szél, akkor gyönyörű szép napsütésünk van, amikor meg nincs szél, akkor meg felhős az idő. Ez van, viszont van egy jó hírem, hogy nagyjából 20 fok fölött lesz minden egyes nap az időjárás, de azért egy kis eső is várható a hétre, de nem akarok spoilerezni, majd úgyis meglátjuk. Most viszont a spoiler, hogy jön nálunk a US 3 és a Cantaloupe, úgyhogy én hátradőlök és nyomok egy play gombot.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, azt tudom mondani, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogyha valamilyen szinten megfog minket egy dal, na meg annak a szövege, akkor annak járjunk utána, hogy miről is van szó jelenleg. Mert én például imádom a Bastille-t és a Pompeit, most például az jön majd nem sokára, és a dal szövege metaforikus módon dolgozza fel a vulkánkitörés által elpusztított város tragédiáját, egyfajta párbeszédként két megkövült alak között, akik a mozdulatlanságról és az élet elmúlásáról elmélkednek. Azért, és ezért jó, hogy metafora, mert hogy ezt így rá lehet vetíteni az élet minden egyes periódusára is, például amikor azt hiszük, egy kicsit megrekedtünk, vagy valami hasonló. Úgyhogy tényleg menjetek utána, hogyha valami így nagyon megfog titeket. Most pedig nálunk jön a Pompei, úgyhogy tessék hallgatni a legjobb zenéket, és pont vagy felkiáltójám, ahogy tetszik.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, megtalálni, majd hogyha úgy van, akkor végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha az is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Mystic és a Sky.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is és tegnap is együtt rádióztunk így este, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, most jó pihenést, na meg egy nagyon produktív és nagyon jó hetet. Én még Fabi Tomi vagyok, a Bikin, jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.